glazor krentu so radio narason krenu imita piskun uskun nuda uwa krentu so loktu ad kalkallan nandiro kla haurai kudin.